0: Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Rontó Martin vagyok, a Kőrösi Csoma Sándor program banyalukai ösztöndíjasa. A magyar diaszpóra nyelvoktatásával foglalkozom. A mai részben közelebbről is megismerkedünk a magyar nyelven használt helymeghatározással. Arra a kérdésre, hogy hol, viszonylag egyszerűen lehet választ adni a magyar nyelvben. De van benne egy kis csavar. Tudnunk kell, hogy melyik főnév milyen toldalékot kap. Azok a főnevek, amelyek magánhangzóra végződnek, mint a képen látható lámpa és alma, az utolsó magánhangzó megnyúlik, és egy N végződést kapnak. Így lesz belőlük lámpán, almán. Azok a főnevek, amelyek másalhangzóra végződnek, mint az asztal vagy az ágy, egy magánhangzót kapnak, méghozzá egy U hangot, mivel mély hangrendűek. Majd ezután jön az M végződés, asztalon, ágyon. A magas hangrendű főnevek esetében egy E hang ékelődik az N elé. Széken, füzeten. Az Ö hangot tartalmazó szavaknál ajakkerekítésesek. Az N előtt egy Ö hang kerül. Könyvön, Györgyön. Van még egy szabály, amit érdemes megjegyezni. A vegyes hangrendű szavaknál, például tányér, mobil, általában mély toldalékjáró, ezért mondjuk tányéron, mobilon. Fontos, hogy megtanuljuk a térbeli viszonyok kifejező pozíciókat is. Balról jobbra haladva, például a következőket mondhatjuk. A bari, ami a bárány kicsinyítő alakja, a kosár mellett van. A bari a kosár mögött van. A bari a kosár előtt van. A bari a kosár felett van. A bari a két kosár között van, a bari a kosár alatt van, a bari a kosáron van, a bari a kosárban van. Az itthon azt fejezi ki, hogy éppen otthon tartózkodunk, tehát helyhatározói szerepe van. Az otthon egy hely, ahol valaki él, és ahol otthon érzi magát. Ez érzelmi személyes kötődést is jelenthet. Lehet szűkebb értelemben vett lakás vagy ház, illetve tágabb értelemben vett ország, város, falu. A ház egy épület, amelyben emberek laknak vagy lakhatnak. Tárgyi fizikai értelemben használjuk. A haza mozgást fejez ki. Az otthon irányában akkor használjuk, ha valaki hazamegy, vagy már hazaért. Ez is lehet konkrét lakás, ház, de elvont értelemben például haza, szülőföld, ország. Példamondatok, ez egy új építésű ház, itthonról telefonálok, otthonról álmodtam, otthon fejezzétek be a házit, itthon vagyok, gyere át, munka után hazamegyek. Ennyi fért bele a mai részbe, hol, hová. Honnan, világából. Köszönöm, hogy ma velem tartottatok. Találkozunk a következő részben. Viszontlátásra!
1: Slušali ste emisiju naše televizije Mala Evropa, čiji je urednik i voditelj Draško Ignjatić. U nastavku programa slušamo muziku nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.